0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keresd le.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak, pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Az Ungári Kárpáti nő kézilabda csapata aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjével lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lemberbi Halicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a Lemberbi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Záporizsja és az Odessa csap össze a trófáért. Žinoče komandu už rozjechal patak tylno hotuje do startu novou sezónou. Hanbulisky nabírají formu a provádějí intenzivní trénování před prvním oficiálním matchem. Pojedinok za Superkubok Ukrajiny, který bude 25. Vereseně na majdančíku SK Junis v Užhorodě. Суперником за Карпаток стане чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Галичанка. У минулому сезоні Ужгородська команда здобула срібні медалі чемпіонату та бронзу Кубка України. Тоді як Галичанка тріумфувала в обох турнірах. Наступного дня, 6 вересня, пройде і чоловічий суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор, Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermekifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podil lesz az ellenfél. Закарпаття отримало свого першого представника у вищій лізі жіночого футболу. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» успішно стартував у новому сезоні, здобувши впевнену перемогу в дебютному матчі. У поєдинку першого туру закарпатки переграли Маріуполь з рахунком 2-0, набрали 3 очки та очолили турнірну таблицю завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки «Езюшор», представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб «Ужгород» проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК «Поділом». A Munkács Futball Akadémia képviselője, a tudományos módszert a munkatársa Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiban, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanul mányozták a klub modern megközelítéseit a játékosok és az edzők fejlesztésében a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в академії Manchester City. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАВ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи академії Man City, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хвалотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margiti Csános, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк еш békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, öröktől fogva létezőt, seregek urát, mennek és földnek teremtőjét, mennyei édesatyát és ennek a világnak a megtartóját. Áldunk és magasztalunk, Urunk, téged azért, hogy mindazon ellenére, hogy a mi életünket a bűn, a tőled való elszakadás, az egymásra újra és újra való nem kimondása után is, magadhoz gyűjtesz, és közösségbe rendezel. Annyi kétséggel, annyi kérdéssel vagyunk a mindennapi életünkben, a hitünkben, önmagunk felé. Annyi minden emészt bennünket. És talán most ma is keressük a békét, amit az Úr Jézus Krisztussal való találkozás tud nekünk megadni. Ebbe kérünk, Atyánk, engedd meg, hogy beléphessünk, engedd meg, hogy hitáltal ebbe megerősödve tudjunk tovább menni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva a mai napi újszövetségi igeszakaszt hallgassuk meg. Ugyanint az írva található a zsidókhoz írt levél 6. részében. A 13. verstől a 20. versig. Így szól hozzánk Istenünknek igéje. Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra. És így szólt. Bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésének véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Eddig Istenünk írott igéje. Isten hozott minnyájunkat itt az Úrházában, és Isten hozott minnyájunkat, akik távolról kapcsolódnak. Ez a mai igeszakasz olyan emberek között íródott, akiknél nem kérdés az Isten létezése. Ezt a tényt rögzítve nekünk azonban mégis egy olyan világban van az összes tapasztalatunk a hitünkkel kapcsolatban, mely világban nagyon sokan vonják kérdés alá Isten létezését, sőt, ha kompromisszum is születik, vagy valamiféle enyhe belátás, akkor egy olyan megengedéssel hajlandóak képzeletben ennek teret adni, hogy ha van is Isten, akkor ez nem a Biblia istene, és nem a vallások istene, és sorolhatnánk. Egy ilyen világban, ami ennyit hezitál, és ennyire sok mindenben kérdések között él, szinte megrendítő tud lenni az a bizonyosság, az a határozott megfogalmazás, amit az igének nagyon sok pontján látunk és olvasunk. Ez a mai napi szakasz az önmagát kijelentő Isten és az ő ígéreteit hozza. Mégpedig az ígéretek közül az egyik legizgalmasabb és hát talán még leglátványosabbnak is lehet nevezni, az egyik leglátványosabbnak, amikor Ábrahám elhívása megtörténik. Itt azt hiszem az emberi logika mérhetetlenül megszenved mindabban, hogy ezt a történetet befogadja és megemészze. Egyrészről ugye már említettük a problémát, hogy Isten. Másrészről egy ember és az ő családja. Hát azt hiszem, hogy ha bármelyik kategóriát is vesszük, akár a mennyeit, akár a földit, mind a kettővel nagyon sok problémája tud lenni. A korabeli embernek, de nekünk utókornak is. Mert micsoda fonákság és micsoda visszásság az, hogy az önmagát kijelentő Isten egy emberben kezd el munkálkodni, és egy emberen keresztül indítja útnak mindazt, amit ő ebben a világban elhatározott a megváltás felől. Sok olyan érvünk lehet, és sok olyan gondolatot lehet hallani, amely bizonyos pontig meg is állja a helyét. Egy időben nagy előszeretettel hallgattam olyan beszélgetéseket, olvastam olyan műveket, amelyek nagyon komolyan ércelődtek, és nagyon komolyan vitába szálltak a keresztény gondolkodással, mert kíváncsi voltam rá, hogy milyen a másik oldal. És mindegyik érvnek, amelyekkel találkoztam, olyan erős logikai bástyája volt minden oldalról körülfogva, hogy az embert valóban megrendítik ezek a kérdések. De igen csak hamar eljutunk oda, még az Isten létével kapcsolatban lévő tagadás vagy elfogadás területére is, hogy végül is mind a kettő hitkérdés, bármennyire is furcsának tűnik. Mert valamit bebizonyítani, vagy valamit épp az ellenkezője módon úgy bebizonyítani, hogy az nem létezik, egyformán nehéz, és a mai világban is éppen olyan lehetetlen. Na hát az önmagát kijelentő Isten és a vele való találkozott ember esete és élménye, ugye Ábrahám történetén keresztül egy fókuszban látjuk, de mind a mai napra ez az élmény megsokszorozódott. Ennek vagyunk mi is talán itt helyben, vagy távolról a képviselői, hogy az önmagát kijelentő Istennel egyszer csak találkoztunk. És ami minél inkább a mi belső megtapasztalásainkból merít, az kifelé annál nehezebben hihető. Mondott nekünk valamit az Isten. Mit mondott nekünk az Isten? Jó eséllyel valamennyiünk életében az evangélium volt az egyik legmeghatározóbb felismerés, az egyik legnagyobb teli találat, ami ugye a hétköznapokat teljesen átrendezte, és mindabból, ahogy addig éltünk, kiemelt. Az evangéliumnál nem csak azt a négy darab írást, nem csak azt a négy darab könyvet értem, hanem azt az örömhír jelentést, ami valóban megdöbbentő, hogy az Úr Jézus Krisztus valamennyiünkért életét adta. És a valamennyiünkbe, kedves testvérek, te is és én is benne vagyunk. És ez a találkozás az önmagát kijelentő Istennel mindent megváltoztat. Még akkor is, ha erre a találkozásra az ember nemet mond, mert onnantól kezdve elindul egy örök menekvés, egy bújdosás, tiszta édeni állapot, amikor valami mögé rejtőzve, valamivel takarva magamat, még mindig alkudok az Úrra, alkudok ő vele, hogy nincs itt az idő, nincs itt a lehetőség, ez most még nem az a pillanat. Amikor viszont az Úr kegyelme beteljesedik, ami egy felettébb nagy titok, és ezt minden logikával operáló, és csak a logikával problémákat megoldani hajlandó gondolkodás ezen rettenetesen megütközik, hogy mi az, hogy titok, nincsenek titkok, minden megérthető, minden megsejthető, minden tudható, pláne a mai világban a tudásunk mindenre elég, és még több tudással még nagyobb szabadság lesz, még nagyobb jólét. Ez az egyik nagy ígérete most a korunk nagy slágerének, a mesterséges intelligenciának is, hogy ha el is vesz majd munkahelyeket vagy munkákat, semmi baj, úgy összességében jobban fogunk élni, mert a tudás felszabadít. A tudás, halljuk, a tudás mindent megváltoztat. Közben a legmodernebb korára a Föld, a mai napra 200 katonai konfliktussal éli a mindennapjait. Ezen a mai napon nem csak a mi országunkban, hanem a földgolyó szerte nagyon sok helyen 200 katonai konfliktus dúl. Fekete-Afrika mélységétől, Ázsián keresztül, Latin-Amerikán át, mindenfelé. Mérhetetlenül nagy becsapása a kísértőnek, hogy a kegyelmen kívül bármi más felszabadít. Hogy az Istenen kívül bármi más felszabadít. Bárki más meg tudná oldani a mi életünket. Így hát, amikor a zsidókhoz írt levél az Ábrahámnak tett ígéretről beszél, arról, hogy annak az embernek az Isten azt ígéri, hogy az ő leszármazottaival kezdi el a világ megváltását, és az ő életében ott lesz áldóként, vezetőként, és ennek az embernek évekig, évtizedekig, öregkoráig nem születik gyermeke, akkor ebben az ígéretben ezt a feszültséget is látjuk. Mert emberileg az önmagát kijelentő Isten szavait, kedves testvérek, ha meg is értjük, de őszintén szóval nem mindig van türelmünk kivárni. És ez ott van Ábrahám történetében is. Eljön a pillanat, amikor úgy érzi, hogy na most már én segítek egy kicsit Istennek, és a felesége is beleegyezik abba, sőt, aktív előre mozdítja olyannak, hogy akkor segítsünk az Úr tervének, és Hágárnak, a szolgálólánynak gyermeket nemz. Aztán nem tud a felesége beletörődni abba, hogy ez mégiscsak így alakult. És Ábrahám és a neki tett ígéret, és annak az ígéretnek a beteljesedése ezt is magába rejti. Sokszor mondják azt, hogy az egyháznak tisztának kell lennie. És azt gondolom, minden törekvés, ami ebbe az irányba megy, helyén való és helyes. De nekünk azt is el kell mondanunk, a bűnbánat talaján megállva, hogy nekünk emberi mulasztásainkban, emberi sorsunk hordozásában ilyen dolgok sikerülnek, mint Ábrahámnak. És erre legkevésbé sem az a megoldás, hogy az ember leplet helyez rá, hogy ez nincs. Erre legkevésbé sem az a megoldás, hogy el kell hallgattatni mindenkit, aki ezt felemlegeti, hanem ahogy a mi reformátori teológiánk a megszületésétől kezdve, alakulásán és fejlődésén keresztül mindig is a tisztaságot keresi az igében, az ige tiszta megértését, és ebben nagyon szervesen benne van, hogy minden részletével együtt látom az összképet, avval a részletével, hogy az Isten hív, az ember vonakodik, de ennek ellenére az Úr hűsége megmarad. És akkor az ígéret mellé most jön, kedves testvérek, az egyik legmegdöbbentőbb dolog, amin keresztül ismételten csak a mi logikánk, a mi patika mérlegünk, ami ebben a világban az egyenlőtlenségeket kívánja nagyon sokszor feltárni, ezen teljesen megbolondul. Ez nem más, mint az Istennek a hűsége. Ki a maga életéből el tudja mondani, hogy hányszor voltak vele hűtlenek. Megígérték, és nem tették meg. Igent mondtak, és nem jöttek. Azt mondták, hogy úgy lesz, és nem valósult meg semmi. Vagy lehet, hogy van fájdalmasabb emlékezetünk is, amikor hűségünket ígértük, és helyette adtunk valami mást. Amikor ez a közös élményünk egymás felé, hogy jó, én tudom, hogy te mondod, én tudom, hogy te ígéred, én tisztában vagyok vele, hogy szavaidba most, de várom már, és fel vagyok rá készülve, hogy csalni fogsz. Fel vagyok rá készülve, hogy mulasztasz. Ebből a közös élményből az az ígéret hangzik felénk, onnan a mennyei atyától, az önmagát kijelentő Istentől, hogy én kiválasztottalak, és veled maradok mindvégig. Az Isten hűségével kapcsolatban ezt olvassuk a mai szakaszban. Hogy meg nem inog, hogy el nem tűnik, és emellé Isten minden általunk felfogható és megérthető garanciát letesz. Azt mondja a Szentírás, hogy önmagára esküszik, mert nagyobbra nem esküdhet. És ez ott abban a kultúrában nem azt jelenti, hogy végül is ez az áloga és a pecsétje a dolgoknak, de ott abban a kultúrában ez nagyon nagyot jelent, mert Isten avval a módszerrel, avval a szóhasználattal, azzal a képpel mondja azt, hogy én veled leszek, amit a másik megért. És ezt ritkán látjuk nagy dolognak, de megtehetné az Isten, hogy ne értsük. Megtehetné az Úr, hogy titkokba, sejtelmekbe bújik, és mégis, amikor önmagát kijelenti, azt mi megérthetjük. És amit a mai napon róla meg kell, hogy ismételten halljunk, és a helyére kell, hogy tegyünk, hogy az ő hűsége és az elhatározása, hogy megváltson bennünket, változhatatlan. Változhatatlan. És bár hazugok között élünk, és lehet, hogy mi magunk is ilyen dolgokra adjuk a fejünket, jó indulatból vagy félelemből, az okunk az nagyon komoly, és nagyon sokrétű lehet, de amiről az Isten beszél, és ahogy beszél, az teljesen más, tiszta beszéd. És ehhez, kedves testvérek, nem lehet, ahogy az előző szakaszokban olvastuk, ehhez nem lehet avval a félgőzzel, avval a megalkuvással odatérni, hogy hát Uram, akkor próbáljuk meg, és nézzük meg, mi lesz abból, hogyha én egy darabig jövök melletted. Nem megy, mert az ember a lényegről marad ki, amikor hagy magának menekülő utakat, nyitva hagyja a kaput hátrafelé. A teljes odaadásban, amikor már például emberileg sem maradt túl sok esély, a teljes odaadásban az Isten hűsége körül tudja fogni a lehetetlent, az elveszettet, és meg tudja tartani. És amit a zsidókhoz írt levélnek egy munkamódszere, ezt most én szeretném itt feltárni, hogy ez nem feltétlenül olyanoknak íródik, akik életükben először hallanak az Úr dolgairól. És lehet, hogy akik ma mi itt vagyunk, én megmerem kockáztatni, hogy mi is ebbe a cipőbe járhatunk. Nem először hallunk az Isten dolgairól. Az ő elhatározása változhatatlan. Esküvel kötelezte el magát úgy, hogy még egy Ábrahám is, úgy, hogy még egy ma élő ember is megérthesse, hogy az Isten a végletekig hű. És ennek a bizonyítéka a logikával és emberi épésszel felfoghatatlanul nagy bizonyítéka Jézus Krisztus. Mert az Istennek van egy igazsága, van egy rendje, amiből nem lép ki, minket nem tud beemelni. Azt mondja, hát akkor teremtsük meg. Teremtsük meg az utat. És bár Jézus Krisztus élete legkevésbé se tűnik nekünk nagyon sokszor teremtésnek, de amikor eljön ebbe a földi életbe és testet ölt az Isten, és ember is, és Isten is egyszerre, akkor teremt és alkot a megváltás útját, a megújulásnak az útját, azt az utat, amin keresztül én is és te is úgy élhetjük a mindennapjainkat, hogy van egy hűséges Istenem, aki döntött, és ebből a döntéséből el nem mozdul. Egyszer részt vettem egy templom ajtó elkészítésében, és hosszú-hosszú napokon keresztül azon gondolkodtunk, hogy a fenti üvegezett részt, amit sokan úgy ismerhetnek, hogy világító, mivel díszítsük fel. Hát rengeteg ötlet és rengeteg variáció volt, de abban az időszakban megragadott engem egy pársoros gondolat, ami hát azóta se hagyott el, és akárhányszor elmondom, mindig ugyanarra a nagy csodálatra vezet el, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És az az ige szakasz, ha a szívünkben van felírva, és a mi életünkben újra és újra meg tud jelenni, ez egy nagy bátorítás és biztatás. A kárpit mögé lép Jézus Krisztus, elvonja az összes határvonalat, minden távolságot közülünk és a mennyei Atya közül. Ez sokaknak botránkozás tárgya. Valakik azt mondják, hát ha lenne Isten, biztos nem így működne. De hisszük és valljuk, hogy a Szentlélek Úristen békére tud minket vezetni ezekben a kijelentésekben is, ezekben a szavakban is. És ebből következik egy új, egy teljesen másik élet, aminek a belső megfontolásai, indulatai olyanokká tudnak válni, amikre még néha mi se ismerünk rá. Hát honnan van bennem vágy ennyire jönni az Isten elé? Hát honnan van bennem vágy szolgálni és tenni az ő nevének dicsőségéért? Hát honnan van bennem vágy még jobban megismerni a Szentírást? Táborok alkalmával sokszor találkozom azzal, hogy egy hitre jutott ember életében megjelenik az éhség az ige megértésére és befogadására. Hát, kedves testvérek, nagyjából így van az mi Urunk változhatatlan akarata, és így van ebben nekünk helyünk. Kívánom, hogy minnyájunkban kerüljön helyére ez a tudás, és legyen ez vigasztalónk és bátorítónk mindarra, ami előttünk áll. Amen. Hálát adunk neked, Urunk, hogy itt a közösségünkben is nap mint nap szabadításoddal, jelenléteddel, támasztó, vigasztaló erőddel ott vagy minnyájunk életében. Így köszönjük meg, hogy mi felfoghatjuk és megérthetjük, hogy még az imádságaink sem hullanak a porba, pedig érdemeink alapján, az alapján, hogy mi mit vagyunk képesek bevállalni és megtenni, a mi logikánk törvénye ezt diktálná. Köszönjük, hogy a történelem során emberi életekben, a Szentírásban láthatjuk, hogy a te kegyelmed mindvégig kitart. Ezért imádkozunk a magunk életében is, Urunk, hogy veled a hűségben meg ne fáradjunk. Engedd, Urunk, hogy ott lehessünk ebben a világban, szószólóitként, világító gyermekeitként, szócsöveitként, vagy néma bizonyságtevőként. Hadd tudjuk továbbadni, hogy az önmagát kijelentő, megváltó Isten még hívogat, még tart a kegyelmédő. Szeretnénk eléd tenni, Urunk, az iskola kezdésre készülőket, mindazokat, akiknek most ezekben a napokban kell felelős és nehéz döntéseket hozniuk. Könyörgünk értük, hogy töltsd be őket bölcsességgel, szent lelked és igéd által. Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló ifjúsági találkozóért, te rendelt ki a szolgálattevőket, te rendelt ki a fiatalok életében az idevezető és a hazavezető utat, és könyörögve kérünk, hogy szent lelkeddel adj megértést az igéhez, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van a fotózás világnapja. Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Всесвітній день фотографії. Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba a megye 566 oktatási intézményében. Miroslav Bilecki, a megye vezetője, a Facebook oldalán közzétett videójában arra buzdította a leendő első osztályosok szüleit, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be kérelmüket az állami iskolás csomagtámogatás igénylésére. Mint mondta, hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba. Megértjük, hogy az első osztály nem csak egy új életszakasz a gyermekük számára, hanem további kiadásokat is jelent. Éppen ezért Ukrajna elnökének kezdeményezésére már második éve működik az úgynevezett iskolás csomagprogram. Ennek keretében minden első osztályos gyermek családja 5000 hrivnya támogatást kaphat gyermekenként, hogy beszerezhessék az iskolakezdéshez szükséges, legszükségesebb dolgokat, ruhákat, cipőket, könyveket és tanszereket. Arra kérem a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez valódi segítséget jelent, amely lehetővé teszi, hogy felkészítsék gyermeküket az első osztályra, és egyúttal a családi költségvetésük egy részét is megtakarítsák. A kérelmet a díjalkalmazáson keresztül, illetve személyesen Ukrajna nyugdíjalapjának bármelyik ügyfélszolgálati központjában lehet benyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Kárpátalján 11.500 iskolás szülei éltek a program nyújtotta lehetőséggel, és több mint 43 millió hrivny értékben vásárolták meg a tanuláshoз szükséges felszereléseket.
4: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників у 566 закладах освіти краю. Очільник області Мирослав Білецький у відео, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, закликав батьків майбутніх першокласників скористатися можливістю та подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Далі ви чуєте Мирослава Білецького.
5: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників. Розуміємо, що перший клас – це не лише новий етап у житті вашої дитини, але й додаткові витрати. Саме тому за ініціативою президента України вже другий рік поспіль реалізовується програма «Пакунок школяра». За цією програмою кожна родина першокласника може отримати 5 тисяч гривень на дитину, щоб забезпечити саме необхідне до школи. Одяг, взуття, книги та шкільне приладдя. Закликаю батьків скористатися цією можливістю, бо це реальна допомога, яка дозволить підготувати дитину до першого класу і водночас заощадити частину вашого сімейного бюджету.
4: Додамо, подати заяву можна через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Варто відзначити, що торік на Закарпатті батьки 11,5 тисяч школярів скористалися програмою та придбали необхідне для навчання на понад 43 мільйони гривень.
3: Kárpátalján továbbra is folytatják az állami utak karbantartását. A korlátozott finanszírozás miatt elsősorban a nemzetközi és országos jelentőségű útvonalakra összpontosítanak, amelyek fontos szerepet töltenek be a logisztikában és a közlekedési összeköttetésben. Az M06-os Kijevcsap főúton Mélyút, azaz Liboke közelében mintegy 9000 négyzetméternyi útfelület felújítását fejezték be. Összességében az éveleje óta a megye állami útjain több mint 407.000 négyzetméternyi útfelületet újítottak fel. Emellett hidakat, közúti jelzőtáblákat és védőkorlátokat is javítanak, valamint megújítják az útburkolati jeleket és a vízelvezető rendszereket. A járművezetőket arra kérik, hogy az útépítési és karbantartási munkálatokkal érintett szakaszokon fokozottan figyeljenek és tartsák be az ideiglenes forgalmi korlátozásokat. Adta hírul a Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat.
4: На Закарпатті продовжують експлуатаційне утримання державних доріг. Через обмежене фінансування пріоритет надають міжнародним і національним маршрутам, важливим для логістики та транспортного сполучення. На трасі М06 Київ-Чоп поблизу села Глибоке завершили відновлення близько 9 тисяч метрів квадратних покриття. Загалом від початку 2026 року на державних дорогах області відновили понад 407 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. Також ремонтують мости, дорожні знаки і огородження, оновлюють розмітку та водовідвідні системи. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт та дотримуватися тимчасових обмежень. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Idén-nyáron látványosan csökkent a víz szinte Szinyevéritóban, és a tavat tápláló patakok egy része a tartós csapadék hiány miatt szinte teljesen kiszáradt. A Szinyevéri Nemzeti Park munkatársai hangsúlyozzák, hogy a vízszint csökkenésének természetes hidrológiai oka van. A Szinyevéritó egy átfolyó tó, amelybe a víz a hegyvidéki vízgyűjtő területről és a csapadékból érkezik, a víz elvezetése pedig természetes úton történik. A száraz időszakokban kialakul az úgynevezett nyári-őszi kisvíz, vagyis az évleg alacsonyabb vízhozamú időszaka, ezért a tó vízfelületének jelenlegi csökkenése nem jelenti azt, hogy a tó eltűnne. Hasonló időszakokat korábban is megfigyeltek. A helyi lakosok visszaemlékezései szerint mintegy 80 évvel ezelőtt szintén jelentősen visszahúzódott a víz, és nagyobb szárazföldi területek kerültek felszínre. Akkor a tó közepén található kis szigetet szárazföldön is meg lehetett közelíteni, egy olyan földnyelven keresztül, amely a vízszint csökkenése következtében alakult ki.
4: Цього літа рівень води в озері Синевир помітно знизився, а частина потічків, що його живлять через тривалий дефіцит опадів, практично пересохла. У Національному природному парку Синевир наголошують, що обміління має природне гідрологічне пояснення. Синевир – проточне озеро, вода до якого надходить із гірського водозабору та опадів, а відтік відбувається природнім шляхом. У посушливі періоди формується літньо-осіння межень – фаза найнижчої водності. Тож нинішнє зменшення площі водойми не означає її зникнення. Подібні періоди вже спостерігалися, за спогадами місцевих жителів, близько 80 років тому. Вода також суттєво відступала, оголюючи значні ділянки суші. Тоді до центрального острівця можна було дістатися суходолом, косою, що формувалася через зниження рівня води.
3: А Németországban élő ukrán járművezetők mostantól a nemzeti jogosítványukat német jogosítványra cserélhetik anélkül, hogy elméleti vagy gyakorlati vizsgát kellene tenniük. Az új szabályok szinte valamennyi kategóriára vonatkoznak. A tehergépjárművek és autóbuszok vezetésére jogosító kategóriák esetében azonban további feltétel a vezetésre való alkalmasságigazolása, orvosi vizsgálaton és látásvizsgálaton kell részt venni. Emellett az ukrán nyelvet hivatalosan is felvették azoknak a nyelveknek a listájára, amelyeken Németországban elméleti vezetői vizsgát lehet tenni. Tudatta a Belügyminisztérium főszerviz központja.
4: Українські водії в Німеччині відтепер можуть обмінювати національне посвідчення водія на німецьке без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила поширюються майже на всі категорії. Для категорії вантажного та пасажирського транспорту, тобто автобусів, додатково потрібно підтвердити придатність до керування, пройти медичний огляд і перевірку зору. А ще українську мову офіційно додали до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит у Німеччині. Про це інформує головний сервісний центр МВС.
3: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a vízszolgáltatást Beregszázban, a Bogdán-Hmelnicki és Széchenyi út egy részén. Az állomás Radán Balázs, Határőr, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Szilvai, Strand és a környező utcákban. A vízszolgáltatást a munkálatok befejezése után várhatóan déli 12 órakor állítják helyre.
4: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 10.30 за київським часом тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Богдана Хмельницького частково, Сечені частково, вулиці Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дидівська, Промислова, Сільвая, Пляжна та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 13.00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Továbbra is változékony időjárásban lesz részünk, de csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, de ez melegebbnek fog érződni a tényleges hőmérsékletnél.
4: Сьогодні збережеться мінлива погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 25 градусів, але температура повітря відчуватиметься вищою.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

voltam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jó Dim FM.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van a fotózás világnapja. Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Всесвітній день фотографії. Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba a megye 566 oktatási intézményében. Miroslav Bilecki, a megye vezetője, a Facebook oldalán közzétett videójában arra buzdította a leendő első osztályosok szüleit, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be kérelmüket az állami iskolás csomagtámogatás igénylésére. Mint mondta, hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba. Megértjük, hogy az első osztály nem csak egy új életszakasz a gyermekük számára, hanem további kiadásokat is jelent. Éppen ezért Ukrajna elnökének kezdeményezésére már második éve működik az úgynevezett iskolás csomagprogram. Ennek keretében minden első osztályos gyermek családja 5000 hrivnya támogatást kaphat gyermekenként, hogy beszerezhessék az iskolakezdéshez szükséges, legszükségesebb dolgokat, ruhákat, cipőket, könyveket és tanszereket. Arra kérem a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez valódi segítséget jelent, amely lehetővé teszi, hogy felkészítsék gyermeküket az első osztályra, és egyúttal a családi költségvetésük egy részét is megtakarítsák. A kérelmet a díjalkalmazáson keresztül, illetve személyesen Ukrajna nyugdíjalapjának bármelyik ügyfélszolgálati központjában lehet benyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Kárpátalján 11.500 iskolás szülei éltek a program nyújtotta lehetőséggel, és több mint 43 millió hrivny értékben vásárolták meg a tanuláshoз szükséges felszereléseket.
4: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників у 566 закладах освіти краю. Очільник області Мирослав Білецький у відео, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, закликав батьків майбутніх першокласників скористатися можливістю та подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Далі ви чуєте Мирослава Білецького.
5: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників. Розуміємо, що перший клас – це не лише новий етап у житті вашої дитини, але й додаткові витрати. Саме тому за ініціативою президента України вже другий рік поспіль реалізовується програма «Пакунок школяра». За цією програмою кожна родина першокласника може отримати 5 тисяч гривень на дитину, щоб забезпечити саме необхідне до школи. Одяг, взуття, книги та шкільне приладдя. Закликаю батьків скористатися цією можливістю, бо це реальна допомога, яка дозволить підготувати дитину до першого класу і водночас заощадити частину вашого сімейного бюджету.
4: Додамо, подати заяву можна через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Варто відзначити, що торік на Закарпатті батьки 11,5 тисяч школярів скористалися програмою та придбали необхідне для навчання на понад 43 мільйони гривень.
3: Técsőn megbírságoltak egy 62 éves helyi lakost hulladék és száraz fű égetése miatt. Tegnap a tűzoltók bejelentést kaptak arról, hogy a város egyik utcájában füstölést észleltek. A helyszínre érkezve egy nőt találtak, aki saját kezüleg égette a száraz növényzet maradványait. Az erős szél miatt a tűz könnyen átterjedhetett volna a lakóházakra és a környező épületekre. A tűzoltók rendőrökkel közösen közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet vettek fel. A szabályszegőnek 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie. A DSNS kárpátaljai kirendeltség emlékeztet. A száraz fű és a hulladék égetését törvény tiltja, mivel tüzet okozhat, károsíthatja a talajt, valamint veszélyt jelenthet az emberekre és a vagyontárgyakra.
4: У Тячеві 62-річна місцева мешканка отримала штраф за спалювання сміття та сухої трави. Вчора рятувальники отримали повідомлення про задимлення на одній з вулиць міста. На місці вони виявили жінку, яка самостійно спалювала залишки сухостою. Вогонь міг поширитися на житлові будинки та сусідні споруди. Рятувальники спільно з поліцейськими склали адміністративний протокол. Порушниці доведеться сплатити 3060 гривень штрафу. ДСНС нагадує, спалювання сухої трави та сміття заборонене законом, адже це може спричинити пожежі, знищення ґрунту та загрозу для людей і майна.
3: Kárpátalján továbbra is folytatják az állami utak karbantartását. A korlátozott finanszírozás miatt elsősorban a nemzetközi és országos jelentőségű útvonalakra összpontosítanak, amelyek fontos szerepet töltenek be a logisztikában és a közlekedési összeköttetésben. Az M06-os Kijevcsap főúton Mélyút, azaz Liboke közelében mintegy 9000 négyzetméternyi útfelület felújítását fejezték be. Összességében az éveleje óta a megye állami útjain több mint 407.000 négyzetméternyi útfelületet újítottak fel. Emellett hidakat, közúti jelzőtáblákat és védőkorlátokat is javítanak, valamint megújítják az útburkolati jeleket és a vízelvezető rendszereket. A járművezetőket arra kérik, hogy az útépítési és karbantartási munkálatokkal érintett szakaszokon fokozottan figyeljenek és tartsák be az ideiglenes forgalmi korlátozásokat, adta hírül a Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat.
4: На Закарпатті продовжують експлуатаційне утримання державних доріг. Через обмежене фінансування пріоритет надають міжнародним і національним маршрутам, важливим для логістики та транспортного сполучення. На трасі М-06 Київ-Чоп поблизу села Глибоке завершили відновлення близько 9000 метрів квадратних покриття. Загалом від початку 2026 року на державних дорогах області відновили понад 407000 метрів квадратних дорожнього покриття. Також ремонтують мости, дорожні знаки й огородження, оновлюють розмітку та водовідвідні системи. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт та дотримуватися тимчасових обмежень. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Idén nyáron látványosan csökkent a vízszint a Szinyevéritóban, és a tavat tápláló patakok egy része a tartós csapadék hiány miatt szinte teljesen kiszáradt. A Szinyevéri Nemzeti Park munkatársai hangsúlyozzák, hogy a vízszint csökkenésének természetes hidrológiai oka van. A Szinyevéritó egy átfolyó tó, amelybe a víz a hegyvidéki vízgyűjtő területről és a csapadékból érkezik, a víz elvezetése pedig természetes úton történik. A száraz időszakokban kialakul az úgynevezett nyári-őszi kisvíz, vagyis az évleg alacsonyabb vízhozamú időszaka. Ezért a tó vízfelületének jelenlegi csökkenése nem jelenti azt, hogy a tó eltűnne. Hasonló időszakokat korábban is megfigyeltek. A helyi lakosok visszaemlékezései szerint mintegy 80 évvel ezelőtt szintén jelentősen visszahúzódott a víz, és nagyobb szárazföldi területek kerültek felszínre. Akkor a tó közepén található kis szigetet szárazföldön is meg lehetett közelíteni, egy olyan földnyelven keresztül, amely a vízszint csökkenése következtében alakult ki.
4: Цього літа рівень води в озері Синевир помітно знизився, а частина потічків, що його живлять через тривалий дефіцит опадів, практично пересохла. У Національному природному парку Синевир наголошують, що обміління має природне гідрологічне пояснення. Синевир – проточне озеро, вода до якого надходить із гірського водозабору та опадів, а відтік відбувається природнім шляхом. У посушливі періоди формується літньо-осіння межень – фаза найнижчої водності. Тож нинішнє зменшення площі водойми не означає її зникнення. Подібні періоди вже спостерігалися. За спогадами місцевих жителів, близько 80 років тому вода також суттєво відступала, оголюючи значні ділянки суші. Тоді до центрального острівця можна було дістатися суходолом, косою, що формувалася через зниження рівня води.
3: А Németországban élő ukrán járművezetők mostantól a nemzeti jogosítványukat német jogosítványra cserélhetik anélkül, hogy elméleti vagy gyakorlati vizsgát kellene tenniük. Az új szabályok szinte valamennyi kategóriára vonatkoznak. A tehergépjárművek és autóbuszok vezetésére jogosító kategóriák esetében azonban további feltétel a vezetésre való alkalmasság igazolása, orvosi vizsgálaton és látásvizsgálaton kell részt venni. Emellett az ukrán nyelvet hivatalosan is felvették azoknak a nyelveknek a listájára, amelyeken Németországban elméleti vezetői vizsgát lehet tenni, tudatta a Belügyminisztérium főszerviz központja.
4: Українські водії в Німеччині відтепер можуть обмінювати національне посвідчення водія на німецьке без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила поширюються майже на всі категорії. Для категорії вантажного та пасажирського транспорту, тобто автобусів, додатково потрібно підтвердити придатність до керування, пройти медичний огляд і перевірку зору. А ще українську мову офіційно додали до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит у Німеччині. Про це інформує головний сервісний центр МВС.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Továbbra is változékony időjárásban lesz részünk, de csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, de ez melegebbnek fog érződni a tényleges hőmérsékletnél.
4: Сьогодні збережиться мінлива погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 25 градусів, але температура повітря відчуватиметься вищою.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: спортивні новини.
1: Спортхіре következне.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tálkoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

0: населення. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvényű alapján.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
4: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fénya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
7: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egészségnapot szerveztek a Beregszászi kistérségben a Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ Beregszászi kirendeltségének szakemberei. Elsőként a Beregszászi Alapellátási Központ egészségügyi dolgozóival egyeztettek a védőoltásokról, a kötelező oltási naptár betartásáról, valamint a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzéséről. Ezt követően az autóbusz a roma közösség által sűrűbben lakott területre látogatott. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták az érdeklődőket, tanácsadást tartottak, valamint elvégezték a szükséges védőoltásokat. A nap folyamán összesen 32 embert oltottak be. A kistérség lakói emellett tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint tájékoztató anyagokat és oltási naptárakat is kaptak. Számolt be a Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ.
4: У Берегівській громаді відбувся День здоров'я, організований фахівцями Берегівської філії Державного управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спочатку фахівці поспілкувалися з медичними працівниками Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги про вакцинацію, дотримання календаря профілактичних щеплень та профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань. Після цього вакцинальний автобус вирушив до місця компактного проживання ромського населення. Там медики оглянули охочих, надали консультації та провели необхідні щеплення. Загалом цього дня вакцинували 32 людини. Також мешканці громади могли отримати консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань, а також інформаційні матеріали і календарі профілактичних щеплень. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
3: A tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok teljesen elpusztítsák egy Técsői járásban található kolostor épületét. Tegnap este értesítették a katasztrófavédelem munkatársait egy tűzesetről, Szent Mihály körtvélyes településről. A szolgálattevők már jóval azelőtt furcsa szagot éreztek, hogy észrevették volna a

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. A Real Madrid hivatalosan bemutatta José Mourinho-t, mint a csapat új vezetőedzőjét, számolt be róla a klub honlapja. A prezentáció az Egyesület tárgyalótermében zajlott, ahol Florentino Pérez klubelnök és a portugál szakember aláírta a szerződést. A megállapodás 2029. június 30-áig érvényes. A ceremónián

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 19-én szerdán 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня 2026 року, середа, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: A gépjárművezetők figyelmébe. Holnap, augusztus 20-án, a Korjatovics utcában, Beregszázban ideiglenesen lezárják a gépjárműforgalmat a Virke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalmat a Munkácsi útról leágazó körforgalmi lehajtótól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó szakaszon zárják le. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
5: До уваги водіїв. Завтра, 20 серпня, на вулиці Корятовича буде тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух буде перекрито на ділянці від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обрати альтернативні шляхи руху.
4: Egészségnapot szerveztek a beregszászi kistérségben a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ beregszászi kirendeltségének szakemberei. Elsőként a beregszászi alapellátási központ egészségügyi dolgozóival egyeztettek a védőoltásokról, a kötelező oltási naptár betartásáról, valamint a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzéséről. Ezt követően az autóbusz a roma közösség által sűrűbben lakott területre látogatott. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták az érdeklődőket, tanácsadást tartottak, valamint elvégezték a szükséges védőoltásokat. A nap folyamán összesen 32 embert oltottak be. A kistérség lakói emellett tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint tájékoztató anyagokat és oltási naptárakat is kaptak, számolt be a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ.
5: У Берегівській громаді відбувся День здоров'я, організований фахівцями Берегівської філії Державного управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спочатку фахівці поспілкувалися з медичними працівниками Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги про вакцинацію, дотримання календаря профілактичних щеплень та профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань. Після цього вакцинальний автобус вирушив до місця компактного проживання ромського населення. Там медики оглянули охочих, надали консультації та провели необхідні щеплення. Загалом цього дня вакцинували 32 людини. Також мешканці громади могли отримати консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань, а також інформаційні матеріали і календарі профілактичних щеплень. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
4: Hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba a megye 566 oktatási intézményében. Miroslav Bilecki, a megye vezetője, a Facebook oldalán közzétett videójában arra buzdította a leendő első osztályosok szüleit, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be kérelmüket az állami iskolás csomagtámogatás igénylésére. Mint mondta, hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba. Megértjük, hogy az első osztály nem csak egy új életszakasz a gyermekük számára, hanem további kiadásokat is jelent. Éppen ezért Ukrajna elnökének kezdeményezésére már második éve működik az úgynevezett iskolás csomagprogram. Ennek keretében minden első osztályos gyermek családja 5000 hrivnya támogatást kaphat gyermekenként, hogy beszerezhessék az iskolakezdéshez szükséges, legszükségesebb dolgokat, ruhákat, cipőket, könyveket és tanszereket. Arra kérem a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez valódi segítséget jelent, amely lehetővé teszi, hogy felkészítsék gyermeküket az első osztályra, és egyúttal a családi költségvetésük egy részét is megtakarítsák. A kérelmet egy alkalmazáson keresztül, illetve személyesen Ukrajna nyugdíjalapjának bármelyik ügyfélszolgálati központjában lehet benyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Kárpátalján 11.500 iskolás szülei éltek a program nyújtotta lehetőséggel, és több mint 43 millió hrivnyi értékben vásárolták meg a tanuláshoz szükséges felszereléseket.
6: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників у 566 закладах освіти краю. Очільник області Мирослав Білецький у відео, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, закликав батьків майбутніх першокласників скористатися можливістю та подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Далі ви чуєте Мирослава Білецького.
7: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників. Розуміємо, що перший клас – це не лише новий етап у житті вашої дитини, але й додаткові витрати. Саме тому за ініціативою президента України вже другий рік поспіль реалізовується програма «Пакунок школяра». За цією програмою кожна родина першокласника може отримати 5 тисяч гривень на дитину, щоб забезпечити саме необхідне до школи – одяг, взуття, книги та шкільне приладдя. Закликаю батьків скористатися цією можливістю, бо це реальна допомога, яка дозволить підготувати дитину до першого класу і водночас заощадити частину вашого сімейного бюджету.
6: Додамо, подати заяву можна через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Варто відзначити, що торік на Закарпатті батьки 11,5 тисяч школярів скористалися програмою та придбали необхідне для навчання на понад 43 мільйони гривень.
4: Kárpátalján több mint 583 millió hrivnyi értékben állítottak ki adóhatározatokat. A vagyonadóhoz tartozik az ingatlanadó, a földadó, valamint a gépjárműadó. A magánszemélyek számára az adóhatározatokat minden évben július 1-ig állítják ki és küldik meg. A meghatározott összeget 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb hónapja. Erről áll a Daciuk, az ukrán állami adószolgálat Kárpátaljai megyei főosztályának tájékoztatási és kapcsolattartási osztályvezető.
8: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суд.
4: Mint mondta, a meghatározott adóösszegeket az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb időszaka. Éppen ebben az időszakban érkezik a helyi költségvetésekbe a földhasználati díjból, valamint az ingatlanadóból származó befizetések legnagyobb része. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó úgy véli, hogy az adót helytelenül számították ki, és pontatlanságot észlel, például az ingatlan, a földterület nagysága, a tulajdonjog, az alkalmazott vagy egyéb adatok tekintetében joga van az adóhatósághoz fordulni az adatok egyeztetés érdekében.
6: На Закарпатті сформували податкові повідомлення на понад 583 мільйони гривень. До податку на майно належить податок на нерухоме майно, плата за землю та транспортний податок. Щороку до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Сплатити визначену суму необхідно протягом 60 календарних днів. Проте серпень традиційно є найактивнішим місяцем зі сплати майнових податків. На цьому наголосила Алла Дацюк, начальниця відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Далі ви чуєте Аллу Дацюк.
8: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів в оплаті за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив не ту точності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.
4: Négy új automata rögzítő kamerát helyeznek üzembe holnaptól Kárpátalja útjain, amelyek a közlekedési szabályok megsértését, többek között a gyorshajtást is rögzítik. Az új kamerákat Ungvár, Munkács és Bereglányfalva, azaz Lálovo irányába vezető útszakaszokon telepítették. Az új kamerák üzembe helyezésével Ukrajna útjain összesen 426 automata közlekedési rendszer működik majd, tudatta a Kárpátaljai járőrendőrség. Mindeközben újra forgalomba állnak az úgynevezett fantomautók Ukrajnában, amelyek menet közben is képesek rögzíteni a gyorshajtást és más közlekedési szabálysértéseket. A szigorú ellenőrzést a közúti balesetek számának csökkentés érdekében vezetik be. A hatóságok a közlekedési szabályok rendszeres megsértésével szembeni felelősség szigorítását, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását is tervezik.
6: Завтра на дорогах Закарпаття введуть в експлуатацію 4 нові автоматичні камери фіксації, які реєструватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Нові камери встановили на ділянках доріг у напрямку Ужгорода-Мукачева та села Лалово. Відтак, на дорогах України загалом працюватиме 426 автоматичних систем контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області. Водночас в Україні знову почнуть використовувати так звані фантомні автомобілі, які під час руху здатні фіксувати перевищення.
4: Az Ung, a Latorca, a Borzsa, a Nagyág és a Talabor folyók hivatalosan is elérték az alacsony vízállás kritériumait, míg a Felső Tisze és a Tarac folyó közeledik ehhez a szinthez. A hivatalos megfigyelések megerősítik. 2026 nyarán Kárpátalja folyóinak többségében a vízhozam csupán töredéke volt az évszakban megszokottnak. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint júniusban a megye főbb folyóinak átlagos vízhozama a havi normál érték mindössze 23-30%-a volt. A vízhiány legalább tavaly december óta folyamatosan halmozódik. A kevés hóval járó tél nem biztosított elegendő nedvességtartalékot. Tavasszal gyakorlatilag elmaradt a szokásos hóolvadás okozta áradás. Március és április pedig rendkívül száraznak bizonyult. A nyári, helyenként előforduló záporok pedig nem tudták érdemben változtatni a helyzetet. Számolt be a munkacsevó.net.
6: Уж, Латориця, Боржава, Ріка та Теребля офіційно досягли критеріїв маловоддя, а річки Верхня Тиса і Тересва наближаються до них. Офіційні спостереження підтверджують, улітку 2026 року водність більшості річок Закарпаття становить лише невелику частину звичайної для цього сезону. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що в червні середня водність основних річок області становила 23-30% місячної норми. Дефіцит води накопичувався щонайменше з грудня 2025 року. Малосніжна зима не створила запасу вологи. Весняного водопілля фактично не було. Березень і квітень виявилися аномально сухими, а літні локальні дощі не змогли змінити ситуацію. Про це повідомляється на сайті mukachevo.net.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A nap második felében a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik, ez estére 22 fokig csökken. Holnaptól tovább emelkedik majd a levegő hőmérséklete, és a hét hátra levő részében 30 fok feletti nappali értékeket mérhetünk majd.
6: У наступні години збережеться переважно ясна погода. Температура повітря у другій половині дня сягне плюс 26 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22. Від завтра денна температура повітря підніматиметься і до кінця тижня температура повітря в день підніматиметься вище 30 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következ.

Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élethangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097-658-6068, Nagydobrony, Hidi Tünde 097-088-5376, Beregszász, Kopasz Vivien 095-871-7349.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Таноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн 095-871-7349.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня 2026 року, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A gépjárművezetők figyelmébe. Holnap, augusztus 20-án, a Korjatovics utcában, Beregszászban ideiglenesen lezárják a gépjárműforgalmat a Virke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalmat a Munkácsi útról leágazó körforgalmi lehajtótól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó szakaszon zárják le. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
3: До уваги водіїв. Завтра, 20 серпня, на вулиці Корятовича буде тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух буде перекрито на ділянці від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обрати альтернативні шляхи руху.
2: Egészségnapot szerveztek a beregszászi kistérségben a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ beregszászi kirendeltségének szakemberei. Elsőként a beregszászi alapellátási központ egészségügyi dolgozóival egyeztettek a védőoltásokról, a kötelező oltási naptár betartásáról, valamint a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzéséről. Ezt követően az autóbusz a roma közösség által sűrűbben lakott területre látogatott. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták az érdeklődőket, tanácsadást tartottak, valamint elvégezték a szükséges védőoltásokat. A nap folyamán összesen 32 embert oltottak be. A kistérség lakói emellett tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint tájékoztató anyagokat és oltási naptárakat is kaptak. Számolt be a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ.
3: У Берегівській громаді відбувся День здоров'я, організований фахівцями Берегівської філії Державного управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спочатку фахівці поспілкувалися з медичними працівниками Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги про вакцинацію, дотримання календаря профілактичних щеплень та профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань. Після цього вакцинальний автобус вирушив до місця компактного проживання ромського населення. Там медики оглянули охочих, надали консультації та провели необхідні щеплення. Загалом цього дня вакцинували 32 людини. Також мешканці громади могли отримати консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань, а також інформаційні матеріали і календарі профілактичних щеплень. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
2: Hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba a megye 566 oktatási intézményében. Miroslav Bilecki, a megye vezetője, a Facebook oldalán közzétett videójában arra buzdította a leendő első osztályosok szüleit, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be kérelmüket az állami iskolás csomagtámogatás igénylésére. Mint mondta, hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba. Megértjük, hogy az első osztály nem csak egy új életszakasz a gyermekük számára, hanem további kiadásokat is jelent. Éppen ezért Ukrajna elnökének kezdeményezésére már második éve működik az úgynevezett iskolás csomagprogram. Ennek keretében minden első osztályos gyermek családja 5000 hrivnya támogatást kaphat gyermekenként, hogy beszerezhessék az iskolakezdéshez szükséges, legszükségesebb dolgokat, ruhákat, cipőket, könyveket és tanszereket. Arra kérem a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez valódi segítséget jelent, amely lehetővé teszi, hogy felkészítsék gyermeküket az első osztályra, és egyúttal a családi költségvetésük egy részét is megtakarítsák. A kérelmet a díjalkalmazáson keresztül, illetve személyesen Ukrajna nyugdíjalapjának bármelyik ügyfélszolgálati központjában lehet benyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Kárpátalján 11.500 iskolás szülei éltek a program nyújtotta lehetőséggel, és több mint 43 millió hrivny értékben vásárolták meg a tanuláshoz szükséges felszereléseket.
3: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників у 566 закладах освіти краю. Очільник області Мирослав Білецький у відео, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, закликав батьків майбутніх першокласників скористатися можливістю та подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Далі ви чуєте Мирослава Білецького.
4: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників. Розуміємо, що перший клас – це не лише новий етап у житті вашої дитини, але й додаткові витрати. Саме тому за ініціативи президента України вже другий рік поспіль реалізовується програма «Пакунок школяра». За цією програмою кожна родина першокласника може отримати 5 тисяч гривень на дитину, щоб забезпечити саме необхідне до школи – одяг, взуття, книги та шкільне приладдя. Закликаю батьків скористатися цією можливістю, бо це реальна допомога, яка дозволить підготувати дитину до першого класу і водночас заощадити частину вашого сімейного бюджету.
3: Додамо, подати заяву можна через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Варто відзначити, що торік на Закарпатті батьки 11,5 тисяч школярів скористалися програмою та придбали необхідне для навчання на понад 43 мільйони гривень.
2: Kárpátalján több mint 583 millió hrivnyi értékben állítottak ki adóhatározatokat. A vagyonadóhoz tartozik az ingatlanadó, a földadó, valamint a gépjárműadó. A magánszemélyek számára az adóhatározatokat minden évben július 1-ig állítják ki és küldik meg. A meghatározott összeget 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb hónapja. Erről áll le Daciuk, az Ukrán Állami Adószolgálat Kárpátaljai megyei főosztályának tájékoztatási és kapcsolattartási osztályvezető. Я бесилт.
5: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суд.
2: Mint mondta, a meghatározott adóösszegeket az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb időszaka. Éppen ebben az időszakban érkezik a helyi költségvetésekbe a földhasználati díjból, valamint az ingatlanadóból származó befizetések legnagyobb része. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó úgy véli, hogy az adót helytelenül számították ki, és pontatlanságot észlel, például az ingatlan, a földterület nagysága, a tulajdonjog, az alkalmazott kedvezmények, vagy egyéb adatok tekintetében, joga van az adóhatósághoz fordulni az adatok egyeztetés érdekében.
3: На Закарпатті сформували податкові повідомлення на понад 583 мільйони гривень. До податку на майно належить податок на нерухоме майно, плата за землю та транспортний податок. Щороку до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Сплатити визначену суму необхідно протягом 60 календарних днів. Проте серпень традиційно є найактивнішим місяцем зі сплати майнових податків. На цьому наголосила Алла Дацюк, начальниця відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Далі ви чуєте Аллу Дацюк.
5: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив не ту точності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.
2: Négy új automata rögzítő kamerát helyeznek üzembe holnaptól Kárpátalja útjain, amelyek a közlekedési szabályok megsértését, többek között a gyorshajtást is rögzítik. Az új kamerákat Ungvár, Munkács és Bereglányfalva, azaz Lelovo irányába vezető útszakaszokon telepítették. Az új kamerák üzembe helyezésével Ukrajna útjain összesen 426 automata közlekedési rendszer működik majd, tudatta a Kárpátaljai járőrendőrség. Mindeközben újra forgalomba állnak az úgynevezett fantomautók Ukrajnában, amelyek menet közben is képesek rögzíteni a gyorshajtást és más közlekedési szabálysértéseket. A szigorú ellenőrzést a közúti balesetek számának csökkentés érdekében vezetik be. A hatóságok a közlekedési szabályok rendszeres megsértésével szembeni felelősség szigorítását, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását is tervezik.
3: Завтра на дорогах Закарпаття введуть в експлуатацію 4 нові автоматичні камери фіксації, які реєструватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Нові камери встановили на ділянках доріг у напрямку Ужгорода-Мукачева та села Лалово. Відтак, на дорогах України загалом працюватиме 426 автоматичних систем контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області. Водночас в Україні знову почнуть використовувати так звані фантомні автомобілі, які під час руху здатні фіксувати перевищення.
2: az Ung, a Latorca, a Borzsa, a Nagyág és a Talabor folyók hivatalosan is elérték az alacsony vízállás kritériumait, míg a Felső Tisze és a Tarac folyó közeledik ehhez a szinthez. A hivatalos megfigyelések megerősítik. 2026 nyarán Kárpátalja folyóinak többségében a vízhozam csupán töredéke volt az évszakban megszokottnak. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint júniusban a megye főbb folyóinak átlagos vízhozama a havi normál érték mindössze 23-30%-a volt. A vízhiány legalább tavaly december óta folyamatosan halmozódik. A kevés hóval járó tél nem biztosított elegendő nedvességtartalékot. Tavasszal gyakorlatilag elmaradt a szokásos hóolvadás okozta áradás. Március és április pedig rendkívül száraznak bizonyult. A nyári, helyenként előforduló záporok pedig nem tudták érdemben változtatni a helyzetet. Számolt be a munkacsevó.net.
3: Уж Латориця, Боржава, Ріка та Теребля офіційно досягли критеріїв маловоддя, а річки Верхня Тиса і Тересва наближаються до них. Офіційні спостереження підтверджують, улітку 2026 року водність більшості річок Закарпаття становить лише невелику частину звичайної для цього сезону. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що в червні середня водність основних річок області становила 23-30% місячної норми. Дефіцит води накопичувався щонайменше з грудня 2025 року. Малосніжна зима не створила запасу вологи. Весняного водопілля фактично не було. Березень і квітень виявилися аномально сухими, а літні локальні дощі не змогли змінити ситуацію. Про це повідомляється на сайті mukachevo.net.
1: Прогноз погоди.
0: Оз ідуярашлор.
3: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 22. Завтра, за прогнозами синоптиків, до нас повернеться справжнє літнє тепло, а температура повітря в день в Берегові підніметься до плюс 34 градусів.
2: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 22 fokig mérséklődhet. Holnap már ismét a nyárias hőség lesz jellemző Beregszászra, 34 fokkal.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: роботу з подальшою інтерпретацією результатів лікаря. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működési kérdő alapján.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzd egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювати.
10: Доктор Береш.
11: My name is Victor, you can take a picture.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
1: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу hallottok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Púlzus FM-en. Ma nem országokba, hanem egy hangulatba utazunk. A francia zenevilágba, ahol minden dalban van egy kis elegancia, egy kis érzékiség, és persze az a bizonyos je ne sais quoi, ami csak a franciák tudnak. A francia zene mindig is különleges volt, benne van a chanson melankóliája, a popzene lüktetése és a szabadság érzése. Сегодня программе музычный трек мы вырушаем не в Украине, а музычный вайб. У світ французької музики, де в кожній пісні є трохи елегантності, трохи чуттєвості. Французька музика завжди була особливою. У ній звучить меланхолія шансону, пульсація поп-музики та відчуття свободи. Починаємо!

0: Ez volt a zenesem a Pulzus FM-en, egy utazás a francia zenevilág szívébe, ahol a dallam mindig mesél, és a szöveg mindig érez. Maradj a Pulzuson, és a legközelebb taxiba szállsz, inget, hogy a zene vezessen. Sziasztok!
1: Сегодня у программы музычный трек мы вырушили музычный вайб у світ французької музики. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіопульс FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió!

0: A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. És egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, és egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És míg az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már felesen volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország. Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadob mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg? Nyergelem a lovamat. Hát az minek? Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg. Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg is a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való, otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki, nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted. Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette, s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy ének szóval, kullogott a sereg után a vén szolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Mit tudom én, sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondott rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg, nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult bámult a legény, nem tudta, mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre, se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, jól van. Tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátújából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény szót sem szólt. Ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Héj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öreg apám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, s mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát, ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga és a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
1: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
0: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel,
1: győzedelmeskedel ellenségeiden.
0: Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
1: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve.
0: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. 6 pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
1: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
0: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak. A király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába. Lefeküdtek, s elaludtak. Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfje a királyfiba. De abban a pillanatban betoppan a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából. A király tovább nem is aludt. Feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész ármádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az ármádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga.
1: Összecsap a két ármádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
0: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
1: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség.
0: Nosza, neki rúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
1: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával.
0: Amint a fővezér esett,
1: esze nélkül szaladt az ellenség. S többet nem is próbált szerencsét.
0: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztal terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind!
1: Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának. Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet. Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé. Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé. Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba? Felséges királyom, felelt az öreg, Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére, de annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába. Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval, akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én Ármádiámnak a fővezére. Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal. A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket. Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, és a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának, édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk. Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat. Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba. Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek. Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony. Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába. Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval. Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné és a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is. Nagy erős szeretetet mutatott iránta, pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból. Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülöttek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét,
0: hogy s mint tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagymérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed.
1: Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkus király a fekete királyni mellé, a burkus királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzel lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a fenek alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek! Menjetek, szólt a királyna a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyni az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
2: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg. Nekem kell elpusztulnom.
1: Többet egy szót sem tudott szólni. Meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete. Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között. Éltek egymással, nagy erős barátságban. És még ma is élnek, ha meg nem haltak.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fejlődés.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.